0: Nekem ez
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió.
1: 24 órában Békés Csabáról.
2: Békés Csabáról.
3: Kezdjetek!

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösél Centrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipályi orientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelm és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Csaba kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor indul el. Nagyon boldog délnapot az Adalbertoknak, ők ünnepelnek ma, köszöntsük őket mindenféleképpen, én pedig hozom a mai napra is a hasznos tudnivalókat és a jó zenéket. Jó reggelt!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Jó reggelt és kellemes ébredezést. Itt a mai napindító tippünk a reggeli információs magazin műsorban. Ha van valami, amit régóta szeretnénk megcsinálni, ne csak azt mondjuk magunknak, hogy na majd megcsinálom. Próbáljuk meg így, ha eljön az a helyzet, akkor ezt fogom tenni. Például, ha megiszom a reggeli kávémat, akkor elmosogatok. Ezek az egyszerű kis trükkök segítenek tényleg elindítani egy folyamatot. Több pszichológiai kutatás szerint a ha-akkor terv, tehát érdemes kipróbálásra. Jó reggelt kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Áj!
2: Fanzi!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. Nézzük a mai nap híres szülötteit. Például Avril Lavigne, kanadai énekesnő 84-ben született ezen a napon. Lil Wayne, az amerikai rapper pedig 82-ben. A népszerű színésznő Jenna Ortega pedig 2002-ben épp a mai napon. Ők voltak a mai nap híres szülöttei. Most vissza a dalokra.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. Az első óránkat zárom, de a következő 60 percben is itt vagyok még. Ellátogatunk egy különleges helyszínre, illetve több friss hírt is hozok majd. Rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az árstop azonnali kivezetését sürgetik a hazai élelmiszer előállító és kereskedelmi szakmai szervezetek. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára Neubauer Katalin kiemelte, hogy a szabályozás ma már kisboltok bezárásához, a választék szűküléséhez és a kereskedelmi színvonal romlásához vezet, mivel az élelmiszer árak augusztusban már csak nem 5%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A szakma szerint a tiszta piaci árverseny biztosítaná a legkedvezőbb árakat és szolgáltatásokat a vásárlóknak. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nincs leszerelési hullám a rendőrségnél, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ORFK adatai szerint június 1-e és szeptember 22-e között 280

0: száma nem mutat kiugró értéket, a rendőrség pedig elkötelezett a hiteles és szakmailag megalapozott tájékoztatás mellett. Házkutatást tartott a rendőrség az Alapjogokért Központ háttércégénél hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a szervezet havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett ki egy nemzetközileg körözött volt lengyel politikusnak, aki érdemi munkát nem végzett. A Fidesz közleményében politikai akciónak nevezte az eljárást, míg az Alapjogokért Központ jelzése szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor második órája rajtol most el. Nagyon boldog névnapot az Adalbertoknak, ők ünnepelnek ma. Én pedig nyitom ezt az órát is, nem sokára egy különleges helyre kalandozunk majd el.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar, sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. Vésztő Mágorra kalandozunk ma, ahol két domb alatt elképesztően hosszú történet bújik meg. A régészek az újkőkortól a bronzkorig több korszak település nyomait találták meg itt, ugyanis köztük 27 újkőkori temetkezést is. Később a középkorban a Csolt nemzetség monostor épült ugyanitt, amelynek maradványait a 20. századi ásatások során tárták fel, tehát meg annyi érdekes dolog rejtőhelye ez. Ma ide látogattunk gondolatban, most pedig vissza a dalokra.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Budapesten az ELTE etiológiai tanszéken olyan kutatást végeztek nemrég, képzeljék, amely szerint a kutyák az emberi beszéd egy eddig főként az embernél ismert módját is képesek feldolgozni. A kutatók elektródákkal vizsgálták a kutyák agyi aktivitását, miközben különböző beszédhangokat hallgattak. A vizsgálatok pedig azt mutatták, hogy nem pusztán a hangok egyénkénti felismeréséről van szó, hanem a kutyák az egymás után érkező beszédhangok kapcsolatát is képesek feldolgozni. A kutatás egyik résztvevője egy Pocak nevű 6 éves labrador volt. Egészen elképesztő eredmények, hát nem hiába, ők az ember legjobb barátja.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a két órát, jelentkezem holnap is, mára viszont búcsúzom, további jó rádiózást tehát.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 65 embert, köztük több egykori igazságügyi minisztert és államtitkárt hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület Mi Hazánkos elnöke Torockai László közölte, hogy az érintettek egy részét szóbeli, másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznék. A beidézendők listáján szerepel többek között Varga Judit, Trócsányi László és Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter, Rogán Antal volt kabinetvezető, valamint Sadőr György és Völner Pál is. Svájc több mint 34 milliárd forintos támogatással járul hozzá 10 magyarországi program megvalósításához. Az erről szóló megállapodást Bakka András köztársasági elnök és Guy Parmeni svájci államfő tárgyalása után jelentették be az ENSZ New Yorki közgyűlésén. A 87,6 millió svájci frankos forrásból egyebek mellett az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a hazai szakképzést támogatják a következő időszakban. Szeptember 30-a évfélig nyújthatják be pályázataikat az intézmények a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda, valamint Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésére. A program célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés és környezettudatos szemlélet már óvodás korban a mindennapi élet részévé váljon. A címet elnyerő intézmények tagjai lehetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatának, ahol megoszthatják jó gyakorlataikat. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani a zöldovoda.hu oldalon. Októbertől újra a megye és a kormány megbízott elnevezést használják a közigazgatásban. Az alaptörvény módosítás értelmében megszűnik a vármegyék és a főispáni tisztségek elnevezése. A kormány indoklása szerint ugyanis a kornak megfelelő, korszerűbb fogalomhasználatra van szükség. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin Patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. szeptember 27-e vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Határérték feletti arzént mértek 4 Békés Csabai átézik útnál. Tiszteletbeli gyermeknőgyógyász címet kapott dr. Becsei László. Új csomópont épül az M44-es autóúton, Kunszentmártonnál. Lezárult a szeghami egészségügyi fejlesztés. 4 Békés Csabai átézik út vízminőségét vizsgálta meg a Népegészségügyi Hatóság. A laboratóriumi eredmények szerint mindegyik mintában jelentősen meghaladt az ivóvízre meghatározott határértéket az arzén koncentrációja, és az ammónium értéke is magasabb volt a megengedettnél. A vizsgálat a Madách utcai, a Szegfű utcai, az Andrássy úti és a Garai utcai kutat érintette. Az arzénra vonatkozó határérték 10 mikrogram literenként, ehhez képest a Madách utcai mintában 88, a Szegfű utcai 118, az András úti kútnál 139, a Garai utcainál pedig 119 mikrogrammot mértek literenként. A legmagasabb értéket az András úton regisztrálták, ahol a koncentráció csak nem 14-szerese volt a határértéknek. A Népegészségügyi Hatóság tájékoztatása szerint az arzén természetes módon is jelen lehet a felszín alatti vizekben. A határérték feletti arzén tartalmú víz hosszú távú fogyasztása azonban egészségügyi kockázattal járhat. Az ammónium koncentrációja ugyancsak valamennyi vizsgált kútnál meghaladta a literenként 0,5 mg-os határértéket. Az ammónium természetes, geológiai eredetű is lehet, de emberi vagy állati eredetű szennyeződésből, például műtrágyázás vagy szennyvíz szikasztás következtében is a vízbe kerülhet. Megfelelő körülmények között nitrit, majd nitrát is képződhet belőle. A Garai utcai kútnál a vas mennyisége is magasabb volt a határértéknél. Literenként 234 mikrogrammot mértek a megengedett 200 helyett. A hatóság szerint a vas közegészségügyi szempontból nem toxikus. A magasabb koncentráció elsősorban esztétikai problémát, például vöröses-barnás elszíneződést okozhat. A Békésvár megyei kormányhivatal népegészségügyi osztályának tájékoztatása alapján az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy az érintett átézik utak vizének fogyasztásakor vegye figyelembe a vizsgálati eredményeket és a lehetséges egészségügyi kockázatot. Tiszteletbeli gyermeknőgyógyász címet adományozott dr. Becsei Lászlónak a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság. Az elismeréssel több évtizedes szakmai és vezetői munkáját, valamint a gyermeknőgyógyászati közösség és szakmai rendezvények támogatását ismerték el. A kitüntetést szeptember 4-én Gyulán a társaság 45. kongresszusának ünnepélyes megnyitóján adták volna át. Dr. Becsei László azonban halaszthatatlan hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni. Az oklevelet ezért a társaság alelnöke, dr. Párduc László a napokban személyesen adta át a főigazgató főorvosnak. Az elismerés mögött több éves együttműködés áll. Gyula 2026-ban már 6. alkalommal adott otthont a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság országos kongresszusának. A rendezvényeket dr. Becsei László főigazgatóként és a kongresszusok védnökeként folyamatosan támogatta. A társaság szerint a gyermekek és serdülők egészségének szolgálatához a megfelelő intézményi háttér és a szakmai együttműködés is szükséges. Ebben a vezetőknek is fontos szerepük van, például a szakmai fejlődés és a tudományos rendezvények támogatásában. Dr. Becsei László 1987-ben szerzett orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, majd 1991-ben sebészetből tett szakvizsgát. Orvosi ismereteit közgazdasági és egészségügyi menedzsment tanulmányokkal is kiegészítette, később pedig a Békésvár megyei egészségügy egyik meghatározó vezetőjévé vált. Munkáját korábban több rangos elismeréssel is díjazták. 2014-ben Batthyány és Rathmann László díjat, 2020-ban Békés megyéért díjat, 2025-ben pedig a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést vehett át. A Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság mostani kitüntetésével azt ismert el, hogy dr. Becsei László vezetőként hosszú éveken keresztül támogatta a gyermeknőgyógyászatot, a szakmai rendezvényeket és az orvosok együttműködését. Új csomópont épül az M44-es autóton Kunszentmárton térségében a 60-as kilométernél, közölte a Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A beruházás közvetlen kapcsolatot teremt a 44-es főúttal, így az onnan érkező forgalomnak nem kell a városon keresztül megközelíteni az autódat. A fejlesztés részeként kiszélesítik a 44-es főút felett átvezető kétszer kétsávos felüljárót is. Mindkét oldalon egy-egy új gyorsító és lassító sáv épül. Emellett két lehajtó és két felhajtó ágat alakítanak ki, amelyek a 44-es főúton létesülő új körforgalmakhoz csatlakoznak. A csomópont környezetében 70 ezer négyzetméternyi zöld felületet is kialakítanak, ahová 12 ezer cserjét és örökzöld növényt ültetnek. A beruházás várhatóan 2027. augusztusára készül el.

0: Hivatalosan is lezárult az a projekt, amelyre Szeghalom 50 millió forint támogatást nyert a TOPLUS program keretében. A beruházással az egészségügyi alapellátásnak helyet adó Ady Endre utca 1/B szám alatti épületet és az ellátáshoz szükséges eszközöket is fejlesztették. Az épületben gyermekorvosi és fogorvosi rendelők, valamint a védőnői szolgálat működik. A munkálatok során kicserélték a külső és belső nyílászárókat, több helységet újra burkoltak és kifestettek. Az akadálymentesítés érdekében szélesítették az ajtónyílásokat és mozgáskorlátozott mosdót is kialakítottak. A kezelő helységekbe klímaberendezéseket szereltek fel. A projekt részeként új eszközöket is beszereztek, amelyek a gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői ellátás színvonalának javítását szolgálják. Az idei rendkívül száraz időjárás a Körösmaros Nemzeti Park gyep területeinek növényvilágát is megviselte. A kiszáradt növényzet között azonban néhány faj ilyenkor is virágzik. A kardoskuti szikes pusztákon szeptember közepén a magyar sóvirág látható, míg a csorvási lőzgyepen és a tatársánci ősgyepen a kései pitypang bontja sárga virágait. A növény augusztustól októberig virágozhat, enyhe őszön pedig ennél később is megjelenhet. A kései pitypang elsősorban száraz gyepekben és sztyeprétegen él, és különösen kedveli a löszös talajú területeket. Az alföld több részéről már eltűnőben van, a csorvási lőszgyep és a tatársánci ősgyep azonban még őrzi az egyre ritkább növényállományait. A faj alacsony termetű, évelő növény, bőrszerű levelei a talajhoz simuló tűlevélrózsát alkotnak. A nyíltabb gyepeket kedveli, és a magasabb füvek versengését kerüli, ezért virágai gyakran koszállás vagy legeltetés után válnak feltűnővé. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság szerint figyelemre méltó, hogy a mostani szárazság ellenére a csorvási lőzgyepen és a tatársánci ősgyepen is aktív maradt és virágzik a kései pitypang. A hazánkban védett, visszaszorulóban lévő növény fennmaradását elsősorban élőhelyeinek eltűnése és feldarabolódása, valamint a gyepek becserésedése veszélyezteti. Gyanús emberek miatt tett bejelentést egy férfi kedd este a Békés Csaba külterületén található nagyréti tanyáknál. A rendőrök a helyszínen több fiatalt igazoltattak, majd kiderült, hogy lopásokkal hozhatók összefüggésbe. A 10 évesek egy körbekerítetlen tanyáról kerékpárt, egy másik tanyáról pedig szintén biciklit, kézikocsit és ruhákat vittek el. A fiatalokat előállították és büntető eljárást indítottak ellenük. A rendőrök a lopott tárgyakat lefoglalták, azokat a tulajdonosok visszakapják, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje a Törvénytisztelő Tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
5: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba Gyöngyében.
5: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
2: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
2: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlés hivatala a képviselők lakhatására és irodáira. A hivatal 72 politikusnak bérel lakást átlagosan 425 ezer forintért, ami jelentősen meghaladja a 270 ezer forintos budapesti átlagot. A legdrágább bérleményt a Tiszás Bugya László kapta havi 523 ezer forintért, míg a legkisebb 37 négyzetméteres lakásért a fideszes Csúszda Gábor esetében közel 350 ezer forintot fizetnek. Az irodák közül a legdrágább egyszemélyes helyiséget a miniszterelnök kabinetfőnöke Velkei György használja, amelynek havi bérleti díja meghaladja az 1 millió forintot. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért. Házkutatást tartott a rendőrség az Alapjogokért Központ háttér cégénél hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a szervezet havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett ki egy nemzetközileg körözött volt lengyel politikusnak, aki érdemi munkát nem végzett. A Fidesz közleményében politikai akciónak nevezte az eljárást, míg az Alapjogokért Központ jelzése szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A meghozott döntés értelmében a jövőben egészségügyi tevékenységet kizárólag kamarai tagsággal lehet végezni Magyarországon. Az érintett szakembereknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell benyújtaniuk a felvételi kérelmüket a területileg illetékes szakmai kamarához.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: DJ. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
2: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
3: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
2: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba Gyöngyében.
3: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor rajtól. Most elüld a fedélzeten, hozom az üzeneteket, és meri a jó zenéket. A következő két órában rádiózhatunk együtt.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól, és itt egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, nagyon boldog születésnapot kívánunk Anikónak, legyen ma tele kacogással és kedves pillanatokkal a napod, sok szeretettel a barátnőt Kata aláírásra futott ez be. Na hát, Anikó, akkor nagyon boldog születésnapot kívánunk mi is a most érkező dalunkkal.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól, és a kívánság műsor utolsó pillanataihoz értünk el, melynek keretén belül a névnaposokat köszöntsük mindenféleképpen, mert hogy az Adalbertek, illetve az Adolfok a mai nap köszöntöttjei, nekik nagyon boldog névnapot. Én pedig zárom a kívánság műsor sorait, de itt vagyok még a következőekben is.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Az első óránk lassan a végéhez ér, de a következő 60 perc is feltöltve. Sok izgalommal, nem sokára a zenevilágából is hozok egy kis érdekességet. Rádiózzunk el.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Guns N' Roses rajongó esetleg? Hogyha igen, vagy hogyha nem, akkor is jön majd egy igazán érdekes pillanat a múltból, nem sokára egy zenei kulissza titkot és érdekességet hozok, most pedig vissza a dologhoz ugyancsak. Szép napot!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis érdekesség a zene világából és múltjából. Nem tudom, tudta-e, hogy a Sweet Child O' Mine című Guns N' Roses sláger gitár riffjét Slash játéka közben improvizálta, és a többiek csak később csatlakoztak hozzá. Így alakult ki egy ekkora klasszikus dal. A stúdió felvétel során a producerek attól tartottak, hogy a dal túl szirupos lesz majd, de végül a riff lett ikonikus és a dal egyik legismertebb rock klasszikusává vált. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor ér most a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk ma is. További szép napot kívánok, és találkozunk holnap is majd. Minden jót!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. I might never be night and shine in armor. I might never be the one you take home to mother.

kellemes kikapcsolódást, szép napot mindenkinek. 2 múlt, én Debreceni Ilona vagyok. Szeptember 27-e a megbocsátás és a sál világnapja. Emellett sem megyünk el szó nélkül. Kedvenceinket pedig pont olyan válogatásban játsszuk, ahogyan szeretjük. Teljen velük kellemesen a délután.

Ez a Csaba Rádió. Oh, I leave quite an impression.

0: boldogságot.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Reklámot hallottak.
5: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Örülök, hogy együtt töltjük az időt. Akik ismerik a naptárat, azok pontosan tudják, hogy holnap után lesz Mihály nap. A misik, misuk biztosan készülnek, de ma még szeptember 27-e van, Adalbert nap. A germán eredetű név jelentése nemes, fénylő, fényes nemesség. Isten éltesse különleges névviselőit, és sok-sok boldogságot kívánunk mindazoknak, akik szeptember 27-én születtek. Csillagjegyük a mérleg, és hogyha hihetünk a csillagoknak, akkor eljegy szülöttei most szárnyakat kapnak. Kívánjuk, hogy emellé boldogság és jó egészség is társuljon.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztokat.

0: a Csaba.
1: Szép napot mindenkinek. Szeptember 27-e van. 1832-ben ezen a napon született Torma Zsófia, a világ legelső régész doktornője. Aki rákeres a nevére, az sok-sok érdekességre bukkan, aki pedig itt marad, az hamarosan hall a megbocsátás világnapjáról, és vele együtt hallgatjuk a kedvenceket.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Még mindig a krémsajt körül forog a gondolatunk. Szeptember 26-án tegnap ünnepeltük a krémsajtot. Nem annyi recept létezik, hogy miért ne készítenénk ma is valamit belőle. Például keszedíját. Kiterítünk egy tortillalapot, vastagon megkenjük krémsajttal. Megszórjuk fűszerekkel, eloszlatjuk rajta a paradicsomkarikákat, no meg a spenótot. Jól megszórjuk reszelt sajttal, ez tartja össze az egészet. Majd ráborítjuk a másik tortillalapot, vagy csak éppen félbehajtjuk a nagy egészet. Száraz forró serpenyőben közepes lángon 2-3 percig sütjük az egyik oldalt, egészen addig, amíg megpirul. Ekkor óvatosan megfordítjuk, majd cikkekre vágva tálaljuk. Így készül a paradicsomos krémsajtos keszedélye.
0: A gasztronómiai tippek támogatója a Dobozi kis vendéglő és csárda.

0: közös lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje a Törvénytisztelő Tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar, sztárvendég Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
6: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ez a

0: rádiója. Csaba rádió.
1: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Következik egy pályázati felhívás. A Munkácsy Mihály Múzeum 2026 őszén ismét megrendezi a sokak által kedvelt és nagy népszerűségnek örvendő Torta Mustra című torta és sütemény kiállítását. Idén hagyomány modern köntösben tematikával hirdetik meg a kapcsolódó pályázatot. Cukrászok, cukrásztanulók és sütni szerető amatőrök számára. 9 különböző kategóriában. A pályázati felhívásra 2026. szeptember 30-áig várják a nevezéseket. A pályázati feltételekről, a felhívásról és a nevezési lapról további részleteket a munkacsi.hu weboldalon találunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 65 embert, köztük több egykori igazságügyi minisztert és államtitkárt hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület Mi Hazánkos elnöke Torockai László közölte, hogy az érintettek egy részét szóbeli, másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznék. A beidézendők listáján szerepel többek között Varga Judit, Trócsányi László és Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter, Rogán Antal volt kabinetvezető, valamint Sadl György és Völner Pál is. Svájc több mint 34 milliárd forintos támogatással járul hozzá 10 magyarországi program megvalósításához. Az erről szóló megállapodást Baka András köztársasági elnök és Guy Parmeni svájci államfő tárgyalása után jelentették be az ENSZ New Yorki közgyűlésén. A 87,6 millió svájci frankos forrásból egyebek mellett az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a hazai szakképzést támogatják a következő időszakban. Szeptember 30-a évfélig nyújthatják be pályázataikat az intézmények a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda, valamint Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésére. A program célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés és környezettudatos szemlélet már óvodás korban a mindennapi élet részévé váljon. A címet elnyerő intézmények tagjai lehetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatának, ahol megoszthatják jó gyakorlataikat. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani a zöldoda.hu oldalon. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Délután 4 múlt ez a Csaba 88.9-en, ahol mindjárt a Sál napjáról mesélek, és még a Mikulás is szóba kerül. Igen, már most, és már most szólnak a kedvencek a legjobb válogatásban. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: A gasztronómiai tippek támogatója a speedpizza.hu.
1: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahol most villámgyorsan készítünk mártogatóst, mégpedig krémsajtból. A krémsajtot simára keverjük tejföllel, sóval, borssal ízesítjük, és mehet bele egy kis pirított hagyma. Az majd recsegni, ropogni fog. Tortilla chipset, sós kekszet, vagy éppen ropogósra pirított zsemleszeleteket is kínálhatunk hozzá. Klasszikus mártogatósként is működik. Próbáljuk ki.
0: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin Patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
3: Reklámot hallottak.
10: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

0: Ez a Csaba.
1: A tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Szeptember 27-e van, a sál napja. A sál egy csodás kiegészítő, amely képes eleganciát, kifinomultságot, stílust kölcsönözni. És nem csak a nyakunkban, derekunkon, táskánkon, vagy akár hajba tekerve is. Eredete az ősi Egyiptomba, egészen pontosan Nofertiti idejéig nyúlik vissza, de viselése az ókori Rómában is gyakori volt, ahol férfiak használták a meleg és a verejtékezés elleni hatékony eszközként. A legenda szerint Bonaparte Napóleon, visszatérve Egyiptomból, egy sálat ajándékozott feleségének, aki bár elsőre egy kicsit idegenkedett az egzotikus kiegészítőtől, a történészek szerint az elkövetkező 3 évben több mint 400 darabos gyűjteményt halmozott fel. Neki volt miből válogatni. Válogassunk kedvünkre, ma van a sál napja.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: Szeretjük a jó zenéket, úgyhogy hozzuk még. A kedvencek a legjobb válogatásban érkeznek majd ide a Csabára. Különleges nap a mai, szeptember 27-e van. 1937-ben New York államban ezen a napon alapították meg az első Mikulás iskolát. Charles Howard hivatásos Mikulás megunta, hogy más télapok mindig szakadt ruhában, olcsó szakállakban ajándékozták meg a gyerekeket úgy, hogy ők még a rénszarvasokról sem tudtak eleget, szóval gondolt egyet, és megalkotta a Mikulás képzőt, ami állítólag a mai napig működik. Mikulásig egyébként 70-et kell még aludni. A kedvencekre pedig egyetlen percet sem kell várni, én Debreceni Ilona vagyok. Köszönöm a figyelmet, folytassuk a legjobb zenékkel, viszont hallás.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Felszabadíthatja az Európai Bizottság a még befagyasztott 4,2 milliárd eurós uniós kohéziós keretet Magyarország számára, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A mintegy 1600 milliárd forintos forrásból 2029-ig finanszírozhatják a vasút, a hívvonalak és a városi közösségi közlekedés korszerűsítését, köztük az M3-as metró meghosszabbítását is. A miniszter ugyanakkor emlékeztetett, az eredeti keretből 2 milliárd euró végleg elveszett, mert az előző kormány nem teljesítette időben a szükséges antikorrupciós feltételeket. Havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlés hivatala a képviselők lakhatására és irodáira. A hivatal 72 politikusnak bérel lakást átlagosan 425 ezer forintért, ami jelentősen meghaladja a 270 ezer forintos budapesti átlagot. A legdrágább bérleményt a Tiszás Bugya László kapta havi 523 ezer forintért, míg a legkisebb 37 négyzetméteres lakásért a fideszes Csúszda Gábor esetében közel 350 ezer forintot fizet. Az irodák közül a legdrágább egyszemélyes helyiséget a miniszterelnök kabinetfőnöke, Velkei György használja, amelynek havi bérleti díja meghaladja az 1 millió forintot. 10-ből 7 magyar választó szerint központilag és rendszerszerűen szervezett volt a korrupció az előző kormány idején, derül ki a Median legfrissebb közvéleménykutatásából. A megkérdezettek 85%-a tartja valószínűnek vagy elképzelhetőnek, hogy egyes kiemelkedően sikeres vállalkozók valójában a volt miniszterelnök strómanjai voltak. A válaszadók többsége 53%-a a maffia állam kifejezéssel írta le a rendszert. A felmérés szerint a fiatalok 82%-a tartja nagyon nagy mértékűnek a korábbi visszaéléseket. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. I've never

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar, sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
4: Reklámot hallottak.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 27-e vasárnap van, a mai napon az Adalbertek ünneplik névnapjukat. Az Adalbert germán eredetű férfinév, elemeinek jelentése nemes, fényes, híres. A középkorban a magyar Béla névvel azonosították mesterségesen, női változata Adalberta és Adalbertina. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 27-e vasárnap van, az idegenforgalom, vagyis a turizmus világnapja. Minden év szeptember 27-én ünnepeljük a turizmus, vagyis idegenforgalom világnapját. Az ENSZ turisztikai világszervezete 1980-ban indította útjára ezt a kezdeményezést, mivel 1970-ben ezen a napon fogadták el a szervezet alapszabályát. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a turizmus társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági értékeire, bemutatja, hogyan járul hozzá a szektor a fenntartható fejlődési célok eléréséhez és a kultúrák közötti párbeszédhez. Ezen a napon a hazai Turinform irodák, múzeumok és kulturális intézmények rendkívüli programokkal várják a látogatókat. Ilyenek lehetnek például tematikus múzeumi séták, gasztronómiai és bortúrák, illetve városfelfedező séták. Hölgyeim és uraim, már megyünk is, tovább érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: tengerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 27-e vasárnap van. Érkezem most néhány híres születésnapos. 61. születésnapját ünnepli a mai napon Magyar Attila, Erzsébet díjas színész, rendező, író. 54. születésnapját ünnepli a mai napon Gwyneth Paltrow, amerikai filmszínésznő. 47. születésnapját ünnepli a mai napon Görög Zita, fotómodell, műsorvezető, színésznő. Valamint 42. születésnapját ünnepli a mai napon Avril Lavigne, kanadai pop-rock énekesnő, dalszerző, divattervező. Boldog születésnapot kívánunk nekik, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 27-e vasárnap van. 40 évvel ezelőtt a Metallica legendás basszusgitárosa Cliff Burton egy tragikus turnébusz balesetben Svédországban elhunyt. A zenekar éppen a Master of Puppets album európai turnéján vett részt, és Stockholmból tartottak Kopenhága felé, amikor is a szerencsétlenség történt. A buszsofőr állítása szerint a jármű a láthatatlan fekete jégen csúszott meg, ám a helyszínre érkező James Hetfield dühösen alsó nadrágban gyalogolt vissza az úton, de nem talált jeget. A későbbi hatósági vizsgálatok sem találtak fagyra utaló nyomokat, a sofőrt végül mégis felmentették a felelősség alól. A zenekar tagjai a sok után végül a folytatás mellett döntöttek, Burton helyét Jason Newsted vette át, Cliff Burton emlékét a mai napig a rock történelem egyik legnagyobb hatású basszusgitárosaként őrzik.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. szeptember 27-e vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Határérték feletti arzént mértek 4 Békés Csabai Átézik útnál. Tiszteletbeli gyermeknőgyógyász címet kapott dr. Becsei László. Új csomópont épül az M44-es autóúton, Kunszentmártonnál. Lezárult a szekhami egészségügyi fejlesztés. 4 Békés Csabai Átézik út víz minőségét vizsgálta meg a Népegészségügyi Hatóság. A laboratóriumi eredmények szerint mindegyik mintában jelentősen meghaladt az ivóvízre meghatározott határértéket az arzén koncentrációja, és az ammónium értéke is magasabb volt a megengedetnél. A vizsgálat a Madách utcai, a Szegfi utcai, az Andrássy úti és a Garai utcai kutat érintette. Az arzénra vonatkozó határérték 10 mikrogram literenként, ehhez képest a Madách utcai mintában 88, a Szegfi utcai 118, az Andrássy úti kútnál 139, a Garai utcainál pedig 119 mikrogrammot mértek literenként. A legmagasabb értéket az Andrássy úton regisztrálták, ahol a koncentráció csak nem 14-szerese volt a határértéknek. A Népegészségügyi Hatóság tájékoztatása szerint az arzén természetes módon is jelen lehet a felszín alatti vizekben. A határérték feletti arzén tartalmú víz hosszú távú fogyasztása azonban egészségügyi kockázattal járhat. Az ammónium koncentrációja ugyancsak valamennyi vizsgált kútnál meghaladta a literenként 0,5 mg-os határértéket. Az ammónium természetes, geológiai eredetű is lehet, de emberi vagy állati eredetű szennyeződésből, például műtrágyázás vagy szennyvíz szikasztás következtében is a vízbe kerülhet. Megfelelő körülmények között nitrit, majd nitrát is képződhet belőle. A Garai utcai kútnál a vas mennyisége is magasabb volt a határértéknél, literenként 234 mikrogrammot mértek a megengedett 200 helyett. A hatóság szerint a vas közegészségügyi szempontból nem toxikus. A magasabb koncentráció elsősorban esztétikai problémát, például vöröses-barnás elszíneződést okozhat. A Békésvár megyei kormányhivatal népegészségügyi osztályának tájékoztatás alapján az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy az érintett Átézik utak vizének fogyasztásakor vegye figyelembe a vizsgálati eredményeket és a lehetséges egészségügyi kockázatot. Tiszteletbeli gyermeknőgyógyász címet adományozott dr. Becsei Lászlónak a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság. Az elismeréssel több évtizedes szakmai és vezetői munkáját, valamint a gyermeknőgyógyászati közösség és szakmai rendezvények támogatását ismerték el. A kitüntetést szeptember 4-én Gyulán a társaság 45. kongresszusának ünnepélyes megnyitóján adták volna át. Dr. Becsei László azonban halaszthatatlan hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni. Az oklevelet ezért a társaság alelnöke, dr. Párduc László a napokban személyesen adta át a főigazgató főorvosnak. Az elismerés mögött több éves együttműködés áll. Gyula 2026-ban már 6. alkalommal adott otthont a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság országos kongresszusának. A rendezvényeket dr. Becsei László főigazgatóként és a kongresszusok védnökeként folyamatosan támogatta. A társaság szerint a gyermekek és serdülők egészségének szolgálatához a megfelelő intézményi háttér és a szakmai együttműködés is szükséges. Ebben a vezetőknek is fontos szerepük van, például a szakmai fejlődés és a tudományos rendezvények támogatásában. Dr. Becsei László 1987-ben szerzett orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, majd 1991-ben sebészetből tett szakvizsgát. Orvosi ismereteit közgazdasági és egészségügyi menedzsment tanulmányokkal is kiegészítette, később pedig a Békésvár megyei egészségügy egyik meghatározó vezetőjévé vált. Munkáját korábban több rangos elismeréssel is díjazták. 2014-ben Batthyány Stratmann László díjat, 2020-ban Békés megyéért díjat, 2025-ben pedig a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehett át. A Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság mostani kitüntetésével azt ismert el, hogy dr. Becsei László vezetőként hosszú éveken keresztül támogatta a gyermeknőgyógyászatot, a szakmai rendezvényeket és az orvosok együttműködését. Új csomópont épül az M44-es autóton Kunszentmárton térségében a 60-as kilométernél, közölte a Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A beruházás közvetlen kapcsolatot teremt a 44-es főúttal, így az onnan érkező forgalomnak nem kell a városon keresztül megközelíteni az autódat. A fejlesztés részeként kiszélesítik a 44-es főút felett átvezető kétszer-kétsávos felüljárót is. Mindkét oldalon egy-egy új gyorsító és lassító sáv épül. Emellett két lehajtó és két felhajtó ágat alakítanak ki, amelyek a 44-es főúton létesülő új körforgalmakhoz csatlakoznak. A csomópont környezetében 70 ezer négyzetméternyi zöld felületet is kialakítanak, ahová 12 ezer cserjét és örök zöld növényt ültetnek. A beruházás várhatóan 2027. augusztusára készül el.

0: Hivatalosan is lezárult az a projekt, amelyre Szeghalom 50 millió forint támogatást nyert a TOPLUS program keretében. A beruházással az egészségügyi alapellátásnak helyett adó Ady Endre utca 1/B szám alatti épületet és az ellátáshoz szükséges eszközöket is fejlesztették. Az épületben gyermekorvosi és fogorvosi rendelők, valamint a védőnői szolgálat működik. A munkálatok során kicserélték a külső és belső nyílászárókat, több helységet újra burkoltak és kifestettek. Az akadálymentesítés érdekében szélesítették az ajtónyílásokat és mozgáskorlátozott mosdót is kialakítottak. A kezelő helységekbe klímaberendezéseket szereltek fel. A projekt részeként új eszközöket is beszereztek, amelyek a gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői ellátás színvonalának javítását szolgálják. Az idei rendkívül száraz időjárás a Körösmaros Nemzeti Park gyep területeinek növényvilágát is megviselte. A kiszáradt növényzet között azonban néhány faj ilyenkor is virágzik. A kardoskuti szikes pusztákon szeptember közepén a magyar sóvirág látható, míg a csorvási lőzgyepen és a tatársánci ősgyepen a kései pittypang bontja sárga virágait. A növény augusztustól októberig virágozhat, enyhe őszön pedig ennél később is megjelenhet. A kései pittypang elsősorban száraz gyepekben és sztyeprétegen él, és különösen kedveli a löszös talajú területeket. Az alföld több részéről már eltűnőben van, a csorvási lőzgyep és a tatársánci ősgyep azonban még őrzi az egyre ritkább növényállományait. A faj alacsony termetű, évelő növény, bőrszerű levelei a talajhoz simuló tűlevélrózsát alkotnak. A nyíltabb gyepeket kedveli, és a magasabb füvek versengését kerüli, ezért virágai gyakran koszállás vagy legeltetés után válnak feltűnővé. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság szerint figyelemre méltó, hogy a mostani szárazság ellenére a csorvási lőzgyepen és a tatársánci ősgyepen is aktív maradt és virágzik a kései pittypang. A hazánkban védett, visszaszorulóban lévő növény fennmaradását elsősorban élőhelyeinek eltűnése és feldarabolódása, valamint a gyepek becserésedése veszélyezteti. Gyanús emberek miatt tett bejelentést egy férfi keddeste a Békés Csaba külterületén található nagyréti tanyáknál. A rendőrök a helyszínen több fiatalt igazoltattak, majd kiderült, hogy lopásokkal hozhatók összefüggésbe. A tizenévesek egy körbekerítetlen tanyáról kerékpárt, egy másik tanyáról pedig szintén biciklit, kézikocsit és ruhákat vittek el. A fiatalokat előállították és büntető eljárást indítottak ellenük. A rendőrök a lopott tárgyakat lefoglalták, azokat a tulajdonosok visszakapják, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 27-e vasárnap van, 142 évvel ezelőtt nyílt meg ünnepélyes keretek között a Budapesti Operaház. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszánsz stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján a gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek működtek közre, többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. A nyitó előadáson Ferenc József császár jelenlétében a Bankban első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel vezényletével. 1984-ben ugyanezen a napon szintén díszelőadással nyitották meg a felújított 100 éves operaházat.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez itt a Csaba Rádió, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Ez a Csaba.
1: Indulunk a hét utolsó napjának estén is a legjobb dalokkal, a kedvenceinkkel. Hello, én Hászalai Balázs vagyok, remélem, hogy a Csaba Rádiót választjátok. A következő órákban érdemes lesz, hiszen nagyon sok színes hírt, friss infót, és persze sok-sok jó zenét is hozok, jó rádiózást. Baby,

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: És dalt mutatok a 29 éves angol énekes dalszerző Tom Gregory műhelyéből. Merész új elemeket ad a védjegyének számító pop hangzásához ebben a friss felvételben. A Different Kind of Love az R&B érzelmi drámáját idézi meg, és abszolút újdonságként hangzik az előadótól. Drámaibb és intenzívebb most a hangzás, mint a korábbi slágereiben. A Blackpooli születésű Tom Gregory az elmúlt 5 évben több mint 1 milliárd streamet generált már.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Nagyon remélem, hogy mindenki megvan, és a folytatásban is számíthatok a figyelmetekre. Megyünk tovább a vasárnap esti kedvenceinkkel. Itt a Csaba Rádión, hello, megint én Hászalai Balázs vagyok, és további kellemes rádiózást kívánok nektek. Ne beszél!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Új vizekre nevezett a DJ producer Cyril, aki ezúttal a rapper Wiz Khalifával kollaborált vadonatúj That's Her című felvételén. Az előadó 2021-ben üstökösként tűnt fel a zeneipar égboltján, azóta minden létező rekordot meg is döntött az ausztrál DJ, akit eddig leginkább feldolgozásairól ismerhettünk meg. A mostani friss nota egy lendületes műfajokon átívelő track, amelyen a lemezlovas bátran ötvözi a lágy dance ütemeket a rapper megnyugtató mégis erőteljes hangjával. A szövegben pedig kiderül, milyen érzés az,

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Szuper kis réte a Békés Csabai főtéren, és közben képekben újra lepöröghet előttünk az elmúlt év. Megnyílt ugyanis a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás a Szent István téren, ahol társadalmi, kulturális és sportesemények emlékezetes pillanatai kaptak helyet. Volt miből válogatni, 258 fotós, több mint 2300 pályaművet nevezett. A legjobb felvételeket nemzetközi zsűri választotta ki. A szabadtéri tárlat már 7. alkalommal érkezett meg Békés Csabára, és ezúttal egészen október 22-ig tudjuk megnézni a főtérem.

0: és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A vasárnapi esténken is a legjobb dalok, szóval tény, hogy érdemes a Csaba Rádiót hallgatni a folytatásban is, mert hozom ezeket a slágereket ebben a 60 percben is. Engem Hászalai Balázsnak hívnak, és nagyon jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok nektek.

0: tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: A többszörös platina lemezes Kings of Leon pár hete hozta ki vadonatúj kis lemezét. Hosszú idő telt el azóta, hogy a banda 2003-ban megjelentette az első albumát. Nos, erre a másodikra több mint 20 évet kellett várni. A Follow Oil testvérek ez alatt azért begyűjtöttek jó néhány Grammy-díjat, és persze a világhírnevet is. Most visszatértek egy friss anyaggal, a Deep Space című új dal egy mindössze negyed órás saját gyártású lemez része. A felvétel hangulatában és megszólalásában is a csapat kezdeti időszakát idézi.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Hey.

0: Csaba Rádió.
1: Új világméretű zenei fesztiválon dolgozik két rock legenda, Carlos Santana és Eric Clapton, a béke jegyében szervezték meg a Modern Woodstockot. A sztárok egy háromállomásos globális koncertsorozatot álmodtak meg, San Francisco, New York és London szereplésével. Santana szerint a világnak ma is olyan pozitív rezgésekre van szükségre, mint amilyenek 69-ben átjárták a Woodstocki Fesztivált is, ahol az ő zenekara berobbant. Nem bombákkal, hanem szeretettel kell győzni, félik a zenészek, akik a Békefesztivált tehát mindenképpen meg szeretnék rendezni egyelőre. Az eseménysorozat még tervezés alatt áll. Addig is itt van nekünk Santana, friss dala, egy újdonság a legendás zenésztől.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Az utolsó napjának estéjén még egy nagyon pici időnk van, egy cél játszom, és ennek megfelelően a kedvenceket, és hát hozok még érdekességeket is, úgyhogy érdemes lesz minket választani a következőkben is. Én Hászalai Balázs vagyok, szép estét, és jó rádiózást nektek!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Új életre kell a 80-as évek egyik ikonikus sorozata. Készül már a Miami Vice filmes feldolgozása. A főszerepben Michael B. Jordan és Austin Butler tűnik fel, a rendezői székben pedig Kosinski ül majd, aki korábban látványos sikerfilmeket jegyzett. Az eredeti sorozat a napsütötte Miami-t már világába vitte a nézőket stílusos nyomozóival és emlékezetes zeneivel, hamar kultikussá is vált. Az új változat a hírek szerint visszanyúl ehhez a hangulathoz. Neonfények, elegáns zakók és kemény akciók várhatók. Minden a tervek szerint alakul, akkor már 2027 nyarán akkor érkezhet meg a mozikba a film.

0: érvel. Nem számít ki mit érvel, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érvel. Csak ennyi a feltételem, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

0: Csaba Rádió.
1: Megint elrabolott egy hét, zárjuk lassan a vasárnapot, aztán átadjuk a helyünket egy újabb hétfőnek, egy következő hétnek. Holnap is jövök rögtön a következő estén a legjobb dalokkal. Hászalai Balást hallottátok, jó éjszakát, jó pihenést kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek öröm

0: amor az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

Exit. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.